Ekosi senye Bonsoir wa mene sempa Debrane mama Obi Sop Obi Sop.